0: Sega Mega. Sega Mega. Sega, Sega.
1: Pa ne bi ja ovoliko dugo ostao na estradi da ne pratim trendove.
0: Bujaka, bujaka. Sega Mega. Sega Mega. Sega Mega. Sega Mega. Bajaka, bajaka.

Jugo da fajta, fajta, fajta, fajta, fajta. Gota, fajta. Sudba kleta jednaka je bio gospodin druga. Rasta, Marena, rasta, rasta, fari.